frɛ nyinaa nye po sotrobo sɔbɔ soro ne asase no na kyi na henwa mu no atokɔ afrɛ nyankopɔn